Ki emelzi Ed eks néhen Verszívája Vidir, kidir, szidir Zegtogni